0: Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Edzene nekem.
2: Edzene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez a

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
1: Super DJ Radio. Kattanj ránk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Listen! Do it with me! Woo!

0: Webrádió. Csak neked zenél.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Szuper DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
3: Stick the sound around and let the speaker pound.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Csak te kezzel élünk.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

0: wanna dance?
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: This is the beginning.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: You're listening to...
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Let's do this, yeah!

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
2: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with a kick in the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
3: Bolero, mi Fistro!
4: Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light DJ Simonnal, és hát egy kicsit előbb, mint egy óra kezdem az adást, de csak azért, mert nincs előttem senki, gondoltam, akkor beugrok és pörgetek pár zenét. Ha már egyszer nem vagyok írva egy órától egészen három óráig, akkor miért ne? És hát úgy, ahogy szombaton is kezdtem, dobok be egy Bolero mixet, most például egy Bolero mix, na ez biztos, hogy spanyol, nem úgy, mint ahogy a múltkor felkonferáltam az első mixet. Ez egy 1994-es, ha minden igaz, mix, és Cueque Tejaya, aki a remixet készítette, egy 10 perces kis egyveleg, amiben az Ice MC, az It's a Rainy Day, a Ferencero és a

itt van velünk is, a István volt az első, aki írt és azt írja, csodás napot kívánunk neked, kedves Dizsi Simon innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen, örülünk neked és annak, hogy meglepi van. Oh yeah, nem meglepő, de vártunk. Köszönöm szépen István, nagyon jó kajdózást kívánok nektek, úgy, ahogy Valgai Lacinak is azt írja, Halli, nagyon jó a felhozatal is, Forza Ferrari mindenöké. A Valgai Laci valonnan tudja, hogy nekem Ferrari a mániám. De így van, Forza Ferrari!

visszakajtózók, illetve a Viberes írogató közé azt írja Szilsimi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Hello Zsolti, jó kajtózást kívánok neked is. 3 órakor indul a futam, alig várom. Azt írja nekem Laci, de úgy vagyok vele, hogy én már tudom, én az amúgy a Schumacher nincs, azóta nincs mi. Fúrom egy jó van, de van, de én nem tudom, én nekem ezek az elektromos autók annyira nem jöttek be annak idején, amikor elindult, úgyhogy... Ja. Mondhat, én most már 3 éve nem nézem a Forma 1-et, akármennyire is. Követem úgy, ahogy követem a híreket, olvasom, de a futamokat már nem, annyira nem. Azt tudom már, kik a versenyzők, érted? Sajnos, vagy nem, de... De ja. Paradise, oh yeah.

0: hitik a
1: magyarul. Ez miért van a gyerítés? Na, nézzük azért, amit igazából én itt oda készítettem nektek. 1995-ből startol az egész, itt a mix után. És jön a Sweet Box, aki igazából Roberto Rossán volt, aka G.U. Megálmodott egy house csapatot, mondhatjuk így egyedül, aztán persze természetesen különböző vokalistákat húzott be maga mellé, mint például Tempest, aki egyébként Kimberly

Szuper kajdlózók, itt vagyok, és főleg én is. Hála neked! Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és jó adást neked! Köszönjük a meglepetés, Puszcsika Encsike! Hello Encsi, jó reggelt!

ellenére is, hogy mennyire megszivatott bennünket annak idén, amikor megjelentek, 1993-ban jöttek a srácok, és hoztak egy iszonyatosan jó albumot. A Waltham Stone, mint album cím, és a zene, ami mindig minden rendben lesz, erről szól a legjobb, East 17, It's Alright.

és amikor azt hívjuk, hogy ez egy lassú zene volt, aztán rájöttünk, hogy nem is az. Nagyot robbant. Itt van velünk Tóth Tamás is, azt mondja, oh yeah. Dóka úrnak kívánnék valami ütőset. Van nálam egy kalapács, illetve a szögbelövő az jobban hat egyébként, az mélyebbre tud ütni. Melyiket szeretnéd? Nem én vagyok a Wurlitzer, mindig ezt szoktam mondani. Megpróbálok persze teljesíteni néha zenéket. Figyelj Tamás, ha valamit szeretnél, írd le, aztán meglátjuk, hogyha megtalálom.

0: Szia Tomi! Épp cseresznyét szedtem a párod, de közben betettelek a zsebembe.
1: Hát ha engem be tudsz rakni abba a zsebbe,
0: akkor az szétszakad. De tudod, minden

tovább a következő zenével megint csak felpumpáljuk a ritmust. Egy 10 BPM-mel 140 BPM-ig megyünk föl, ugye Csabinál ez fontos szokott lenni. Csabi királyunknál sajnos betegség miatt ma elmaradt az adás, de én próbálom hozni, mondjuk én magyar zenét ugye nem szoktam kultiválni, hogy azt játszak, de majd meglátjuk, lehet, hogy belefér ma magyar zene is. A lényeg, hogy megyünk tovább egy 1994-es zenével, kedvencem jön az Odyssey és az Into the Light. Bemegyünk a fénybe, teljes testtel, mondjuk az enyémben megyünk, szétszakítjuk ezt a fényt.

következő zenével, és ugye Tóth Tamás kért egy zenét Dóka úrnak, valami ütőset. Hát annyira nem is ütős, de szerintem ő is szeret fagyizni. Amit a Dóka úr tudja, hogy szeret nyalizni. Fagyizni, ugye értettem? Érted? Ne értsük félre teljesen a dolgot. Jön egy 1995-ös dal, jön a 20 Fingers, mind a 20 új. Hozzá a nyelv, featuring Róla, és csak nyald. Csak nyald, légét.

kolléga arcára, hát remélem is. És hát neki szól ez a zene. Hát szeret nyolni, tudod, mármint fagyizni, hely, úgy mindig elbe, mellé teszek. Itt van velünk Kőszegyi Gabi barátom, és tudjátok, az éjszakai baga, ő ki szokott jönni a hú-hú-val. Esténként vagy éjszakánként, azért a Twenty Fingers, a kihelyezett Muffoknak. Igen, ugye a Muff az, tegyük hozzá, egy ilyen téli alkalmatosság, amiből mind a

József és Karcsi barátom itt van, és azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok Meloba, Fincsi 13 óra megint, te kagylózok, oh yeah! Karcsikám, kitartást kívánok neked! Már nincs olyan sok hátra, lehet azt mondani. Aztán mehetsz, azzal élvezheted a hétvégét. Ja nem, hát jön a hétfő. Na de, ez van, amikor vasárnap után hétfőn, tudod? Ráadásul dolgozó is. Kitartás, Karesz. Hétfőn, tudod? Ráadásul dolgozó is. Kitartás, Karesz.

Pillanat után menjünk tovább, éljünk Olaszországba. Most egy kicsit jön egy olasz elektronikus tánccsapat, azt lehet mondani. Én nem is tudtam, hogy tánccsapatnak indultak, aztán egy ilyen igazi zenekar lett belőlük, akit úgy neveztek, hogy Alex Party. Hárman voltak, három olasz. Két csávó, egy csajszi, és ők voltak az Alex Party. Na ez még úgy rémelt is. Basi.

95-öt írunk, és jön az a csapat, vagy éppen őrgegyel, akit a 90-es években MC Sar and The Real McCoy-ként ismerhetünk. Aztán 95-től úgy gondolta, hogy nem, ő is már csak Real McCoy lesz, és hozott egy fincsi lassú zenét. Vagyis nem is annyira lassú, mert még mindig Eurohouse-ról beszélünk, amikor azt mondom, hogy jön a Love

mondták nekem, hogy Esmed. Aztán kiderült, hogy nem is. 1974-ben alakult a csapat. Az Esmed csapat természetesen. Hoznak nekünk mindenféle ilyen reggae pop zenéket. És hát ugye a legszebb, legjobb, azt lehet mondani, még mindig az, ami nagyon, nagyon fénylő volt. Jött a Shine 1994-ben, és mindenki megőrült érte, úgyhogy úgy gondolom, megérdemeljük azt, hogy meghallgassuk együtt itt a Szuperen.

órakor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Shine! Ez itt a Private Light, DJ Simonnal, azaz velem, és ebbe a két órában, ami még hátra van az adás időből, csak és kizárólag a 90-es évek, nem mixelve, hanem rázva. És megyünk tovább a következő 90-es évek műzsikával.

cseresznye Kolozsi Iminél most végzett 1500 kilója. Az rád fog rohadni, bátya. Én biztos nem adnék egy. De ügyi vagy, Imikém. Dream again now.

bennünket nagyon sok csodás zenével. Megáldott bennünket, lehet azt mondani, 94-ben jött a Rock a Beat. Akkor hadd szóljon!

Preston-nél. Egyenesen Los Angelesből indult a kótra 1969-ben. Már nyomták a muzsikákat, 79 környékén összetalálkoztak Giorgio Moroderrel, és hoztak még jobb zenéket, mint annak idején, hogy kitaláltak. Eltelt nagyon sok év, aztán hirtelen előkerültek a 90-es években. Itt van a 95-ös zenéjük, jön a Sparks, és a Hoverai Kiss You.

Itt van velünk is Zsú is, aki írt nekem már kajdóz egy ideje, azt írja, hey fitta, min fitta. Hogy miért vagyok mindig le pinázva, na mindegy, itt vagyok már, hallgattak az elejéről. Elejétől csak nem voltam Viber közelben, tettem, vettem, ityektem, fityektem, sürögtem, forogtam. Akkor jó ki vagy forgatva. Most jött, jöhet a Siesta a pálinkával, ja nem, palikával. A pálinkával, ha megész palikával, az lesz a legjobb Siesta szerintem. Akkor jó itt palikának. Vagy délután, vagy hogy mondják.

Tisztelt hölgyek, urak! Pörgünk tovább! Ismételten 94, 1994, és hát jön Turbo B, tudjátok, a Snapnek a rappere, mellékvágányra sodorodott csapata, a Century, és abból, vagyis tőlük, a Point of No Return, amikor nincs visszatérés már. Amikor már túljutott azon, hogy vissza lehet fordulni.

közben Kolozs Émitől kérdi tőlem, hogy milyen idő van. Mert hogy ahol ő van cseresznyés szövés után, majd megpusztul. Hát figyelj! Az igazság, hogy nagyjából 18 fok van nálunk. Viszont a nap süt. Azt teszem hozzá, hogy kimész a napra, főleg fekete ruhába. Nagyjából 40 foknak érnem, de nagyon melegnek érezhető. Én azt mondom, hogy iszonyat meleg van itt is. Ilyen point of no return.

tisztelt hölgyeim és uraim! Eljött az ideje, hogy megmutassam mindenkinek, hogy mi volt az a zene, amit 1996-ban én nagyon utáltam. És tényleg az van, hogy ilyen tényközlőként nem szeretek hazudni. Ez az a zene, ami tényleg már, hogyha meghallgatod, akkor nincs visszaút. Jön a kokós elefánt.

Jajé! Na figyeljetek ide, olyan zenét hozok most, amit szerintem, legyen szerintem, itt még tuti nem szólt, mert annyira nem szoktam hallgatni azért a rádiót mindig, de én bízok benne, hogy ezt a változatot még nem hallottátok, a Girl, You Know It's True. Jön a Century, featuring Trey D. És így, amit Milli Vanilli adott elő, Girl, You Know It's True. Egy fincsik is 90-es évek.

your chance. Jobb, ha megragadod az alkalmat, bármi is adódik, azt lehet mondani. És úgy most raktam le majdnem az egész vizsgámat is, meg mindent. Azt hiszi nekem, Bazsi, hogy július 24-26-ig Forma 1-es magyar nagydíj van. Rosszul tudod, Bazsikám. Július 24-25-26 Jakab Szállás és a Super DJ Rádió találkozója, közönség találkozója is, vagy ilyesmi, a hetedik. És hát mindenféle információt a Facebookos oldalunkon megtalálhatok. Most nagyon felkészületlen voltam, megpróbálom majd előszedni, hogy mit kéne bemondanom. Az biztos, hogy minél előbb kezdjetek el, ha valaki ott szeretne aludni velem. Ja nem, velem nem tud. Én mással leszek elfoglalva, másokkal, mással is. Na mindegy, ebből már nem jön ki jól, szóval a jegyek, vagyis a szállások gyorsan folynak, érdemes rápattanni, megkeresni, és ha ott szeretnétek aludni egy péntek, szombat, akár egy vasárnap reggelit elfogyasztani velünk, akkor ott szó neki, tessék szállást foglalni, Jakab Szálláson, az Aero Hotelben, minden info a Facebookos oldalunkon.

és a The Gypsies, jönnek a cigányok is velük együtt. És pörgetnek egy Ritmo della Noche-t. Mit jelent, majd megmondja nekünk valaki.

0: Kis István azt mondja nekem, hogy küldöm neked a szőkét a bögréről, Jakab szállásra.
1: Hú!
0: Jó! Benne vagyok. Vagyis benne leszek, ha úgy van. Ott van, Basi küldte a képet. Rajta van a mexikói, még egyszer mexikói kalap. A mexikói gitárral a kezébe. Isten ilyen nézel ki, Basikám, főleg a flip-flop papucsba. Nagyon durva vagy. Na nála, ritmo de la noche van éppen. Ahogy elnézem.
1: De kész vagy.
0: Hölgyek, urak, menjünk tovább, robogjunk tovább, lehet azt mondani, jönnek megint a németek, és megint egy picit felhozzuk, vagy felhúzzuk. Az ütemeket olyan csapat érkezik, akinek a nevük az volt, hogy Triomatic, egyenesen Németországból, és olyan csapat, akik igazából a háttérben énekeltek, például Hedvénél, vagy éppen DJ Bobónál. Ők meg összeálltak valamikor 90-es évek elején, még mielőtt Bobóval meg Hedvél összetalálkoztak volna. Aztán 95-ig hallgattak, mint a sír. Aztán 95-ben jött egy zenéjük. A kéz a kézben. Hand in hand. Jaj, de Fincsi, nagyon imádtam. Egy kis kedves zene. Forever, hand in hand. Oh yeah, itt a Kopelet.

és Mr. Fire, azt mondja, Holly, Mr. Oh yeah. Na jó, a teszt csatorna mikrofonja. Aj, de hülye vagy. Na figyelj, inkább elmondom, hogy jön egy 94-es zene. Tudjátok ki az? Persze, hogy tudjátok, Korona, Baby Baby, 94-ből. A Fire azt írja nekem, hogy minden rendben van, mehetek élőzni. Oj, csúnya vagy, tudsz róla? Nagyon. Hello Fire, jó kagylózást neked is, oh yeah! Bazsi visszatért, oh yeah!

hallgattam is. Persze én is szerelmes voltam, meg együtt hallgattuk a zenéket a csajjal. Szóval jön a 93-as alakulású Mr. President, a Fincsik is 95-ös. I follow the sun. Én követem a napot. Ti is kövessétek ezt a napot itt a Szuperen. Oh yeah, ugyanis érkezik még rajtam kívül, vagy én utánam. Surci, DJ Surci 3-tól 6-ig. Nem kívánság műsor, hanem hozza a Fincsi zenéket, majd 6-tól 8-ig Zsulti, és 8-tól 10-ig itt lesz nektek veletek, Live Man. De addig is érjétek be velem, még bő 1 óra 20 perc a 90-es évek zenével. Oh yeah, itt a Szuperen.

Bárcsi azt értem, jaj, de jó zenék, és milyen régen hallottam már. Én úgy vagyok vele, hogy tudom, hogy volt mostanában itt a Super End, meg szokott is lenni. De jön az a 93 zene, amit az öreg doktor Alban hozott nekünk. És mindig arra énekel, hogy mennyire messze van otthontól. Pedig aztán Svédországban tényleg otthon érezheti magát. Én is itthon érzem magam. Oh,

Tovább picit meglovagoljuk megint a ritmusokat, mondjuk úgy, hogy picit megemeljük megint csak a BPM-et. Csucsuk irány, ez mindig fontos szokott lenni, úgyhogy arra gondoltam, jöjjenek most már az olaszok is. Jön a Tabu 1995-ből, és jön az, ami mindig is mindig képbe jön, hogy valakiről álmodunk. Az a címe, I Dream of You Tonight.

Na tisztelt hölgyek, urak, megmutatom, mi az a másik zene, ami 96-ban nálam kiverte a biztosítékot. Ugyanis én imádtam a Fun Factory zenét. Viszont amikor 96-ban piacra dobták ezt a zenét, na hát nem tudom, valahogy oda tudom tenni a Mr. President Coco Jumbo mellé. Tempóban is olyan egyébként, de hát ez a nem ennyi elnyávogás. Mindenki imádta, én nem. Na most azért meghallgatjuk itt együtt a szuperen.

Le menjél műge! De hogy nem, menjél már! 1994-ben ugrunk és megint fölpedigettük a tempót egy picit, vagy nagyon. Jön a Unit featuring Redbone! És ha már ne menj már el, akkor itt az mozgass meg hozzá a tested! Hogy el tudj menni? Jön a Move Your Body! Oh yeah! Itt a Szuperen! És ez nem remix, hanem az eredeti.

Jó múltkor, amikor ilyen 90-es évek zenéket toltam, valaki itt volt, remélem, hogy most hallgat, nem emlékszem sajnos a névre, hogy kikérte tőlem, de Impériót, mint előadót kért tőlem. Valamelyik zenét most már emlékszem, hogy lehet, hogy az Atlantis volt a kérése, de ami biztos, hogy most jön egy 1995-ös Império. A Veni Vidi VC albumról jön a Nostra Culpa.

Jó van, az ilyen kis ilyen stikli módon, itt van ugye Fire kagylóz. Aztán én tudom, hogy itt van a háttérben DJ Surci. Ő is írt már nekem egyébként. Aztán itt van velünk Zsolti is a háttérben, kagylóz. Stikába. Hello Zsolt.

0: semmilyen remixet, ha már csak Fire itt van, véletlenül se játsszak le valami remixet változatot ezekből a zenékből, mert az 90-es évek mégiscsak a 90-es évek voltak, és hát a Eurodance, ha már Eurodance volt, akkor az tényleg nem szabad 2000 akárhány száz milliárdos éves remixet játszani belőle, hanem csak és kizárólag az eredetit.
1: Nostra culpa.
0: Ez tök úgy hangzott egyébként, mint a Besenyő Pista bátyja. Ja nem. Boom.

Most, hogy dűn vagy dűne lesz-e, hát most így hirtelen nem tudom, még nem látom annyira a dolgokat, de egy biztos, hogy megyünk tovább, egy picit behozzuk a kéziféket, azért így a 160 BPM-ről lecsökkentjük, kicsit visszamegyünk egy ilyen kis dream dance-es dologba. Tehát hát mindenki imádta, bár nem a rádió verziója volt, ami szerintem befutó volt, hanem a Club Mix-e, de most maradjunk abba, hogy jön egy ilyen kis rövid változat Zsivágótól, és a ünnepeljük a szerelmet. Celebrate the love. It's a super end. Oh yeah.

megérkezett végre. Itt van a Fiberünkön is. A mi fő adminunk, Major Simi. Tudjátok, aki ilyen mindig ilyen fura román, vagy éppen vámpír nyelven szokott nekem írni. Most is írta, hogy buena tarde, muchacho. Ez valami mexikói lesz, tuti. Hello, Imi. Neked is valami easy tarde. Más nem muchacho tarde. Vagy buenos. A lényeg, hogy megérkezett a kedvenc figurám is a háttérben. Itt van, aztán Kajdóz megírt is. Itt van a pálcika ember, azt mondja, szia DJ Simon, kellemes adit, itt csavargás van. Ó, jaj. Akkor kapcsold, de aztán indulj el tovább.

1996, de bocsánat, beleültetem, szóval még egyszer 1996, visszaugrunk 3 évet, és jön a Gem & Stone featuring Plavka, a gyönyörű hangú énekesnő. Jön az Odyssey de Anneona, azaz a Találj Meg, vagyis a Find Me.

Valaki jó helyen hagytatta annak idején a cipőjét 97-ben, mert ez a zene arról szól, hogy hol a cipője a csávónak. A csaj meg segít neki keresni cipő, de lehet, hogy egy kutya volt, vagy egy

aztán nem kell nagyon megrémülni, nem butolunk be, nem hozunk semmiféle olyan furcsa zenéket, mint amit szoktam, hanem megyünk tovább. Még mindig a Eurodance-ekkel, 1994-be pattanunk. Megint jön egy MC Sar and the Real McCoy és a Fussel. Vagy éppen Runaway.

így ahogy Csoki Zsolt is mondja, hogy ezek a nóták azok, amik a körlámpás 1002-es zsiguliban dübörögtek. Nem csak a tiédben, Zsolti, szerintem mindenkiében annak idején. Még ha nem is dübörögtek, de biztos, hogy ilyen szar, már bocsánat, egy rosszabb minőségű, hogy szépen mondjam, videóton két utas hangfalból repesztették szét a cuccot. Most meg aztán lehet azt mondani, hogy bármelyik autóban, amin van éppen Bluetooth, rá tudsz csatlakozni, mint például, hogy Pálcik ember is megteszi, és hallgatja a Super DJ rádiót. Most ott jobban tudnak repeszteni a modern autók modern hangfalaiba. Na de menjünk tovább, jön egy olyan csapat, akinek a nevük a Beam & Janu. 1997. És azt mondtam, hogy nem lesz remix, hát most meg kell, hogy hazudtoljam magam, nem az originál verziót hoztam, mert azt hallottam már, hogy itt megy mindig a Super DJ rádió vasmanisába, tehát a robot, amit játszik nekünk napközben. Unyiván! Vagy éppen Unyiván! Nem tudom, mi volt a különbség abban, amit a kettő szót, amit mondtam, de mindegy. Szóval Unyiván! És egy Cosmonova Dream remix. Talán Fire megbocsájt, de tudom, hogy imádja az ilyen kis Dream Dance-es szócokat, hogy ez szóljon neki. Hát a tűzbe jön, és ismételten feláll neki. Itt van velünk, azt mondja, Kőbatesz, azt mondja, hello Simon. Hatalmas zenék, épp hambi készítés, de nagyon kagylózunk. Hajrá, hoppá, Orsi és Marci társaságában. Sziasztok, szuperesek! Sziasztok, Kőbatesz, szia Orsi és szia Marci!

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, menjünk tovább a spanyolok után. Bimentjánő. Lehet, hogy portugálok volt, de lehet, hogy az sem, mindegy. Menjünk tovább és jöjjenek a németek. Ma még nem volt Magic Effer. Úgyhogy arra gondoltam, hogy az éjszaka közepén valami velük is történt annak idején 94-ben. Meg is reppelték. Szóval a Magic Effer és az In the Middle of the Night. Fincsi-fincsi. A csávónak a borulója dúdú.

nem ez más, mint az Amadin, és nem CD-ről, hanem bakelitről pörög, vagy éppen vinilről. Egy igazi extended változata az Alabarének. Alabaré és a Take Me Up. Oh yeah, itt a Szoperen.

Nem csak Fire írja, hogy Csabi király esetleg, vagy Csocsó király éppen bekagylózott, vagy éppen belibbent ide mellém a Cisco-s pultba, hanem a Lovász Karcsi barátom is azt írja, hogy jó, ez így barátom, ha már Csabi király nem tudott ma itt lenni, és a zenék is fantasztikusak, hallj! Én legalább megpróbáltam. Hája, majdnem összejöttünk. Kick in the right, who's in the blind, DJ Bombo, stop that party. Vagy nem.

Just keep on Jenci, azaz tarts ki Jenci, ja nem. De vagy valami hasonló. A lényeg, hogy megyünk tovább, jön megint egy zene, 1994-ből egy évet kanyarodunk előre. DJ Bobo és a Keep on Dancingből. Jön Max. És a You Can Get It.

Tommy the King, Simon the Prince, oh yeah. Ez a lényeg, hogy Kollár Gábor leírja, amit gondol. Csibon, ungva jól az adásod. Köszönöm szépen! Legalább valaki értékeli.

rapper tényleg Leila Kif. Most hirtelen nem tudom hol van. Amikor sok már nem fér bele az adás időbe, de tudjátok, azt szoktam mondani, hogy zenék vannak bőven, főleg a 90-es évekből. És hát nyilvánvaló, ha már itten előpakoltam megint a mappáimat, a CD-s mappáimat, meg néhány lemezt is, akkor biztos vagyok benne, hogy amikor legközelebb beugrok, megint 90-es éveket fogok hozni. Sőt, tervezem egy ilyen kis rave, tudod, 90-es évek rave zenét hozni, amikor csak is ilyen kizárólag bonsai tracks-es, meg rave bass, meg minden ilyen fajta zenék fognak szólni. Tehát akkor nem Eurodance, hanem inkább ezek a commercial rave zenéket akarom majd játszani. Akkor lesz talán Dune is, vagy Dune. Addig is érjük be a következő zenével, picit lelassulunk. Ha már itt ennyire fölpörögtünk a 146 BPM-mel, jön egy kicsit lassabb. Azért picit rágy. Kecsintettem 132 BPM-re, csak hogy ne kelljen annyira unatkozni. Jön a kedvencem, jön Hathaway. 1993-ban a The Album megjelent neki, és minden egyes zenéje szerintem jó lett. Sőt, annyira, hogy ő abból ért nagyon sokáig, hogy arról a zenéket külön-külön kiadogatta a kislemezekre. Itt van az egyik, a Rock My Heart. Oh yeah, na Rock My Heart.

évbe csúszunk. És megint felpörgetjük az ütemeket, még jobban felhúzzuk a BPM-et, mint az előbb. Jön megint Mr. President, mert annyira szerettem, hogy még jön a Take Me To The Limit. Ó, bizony, 1997-ből.

tisztelt hölgyeim és uraim! És most azt követezik, hogy felkonferálom az utolsó zenét itt a Private Lightban. De ugye senki sehova érkezik hozzátok. DJ Surti nem sokára, egészen pontosan a következő zene után. Ami nem lesz más, mint egy 1993-as Nice Device. És a Cool Corona. Don't you be like Elvis? Ez itt egy új stílus. Oh yeah.

még egyszer, tisztelt hölgyek, urak, köszönöm szépen mindenkinek a kajdózást, a jó kívánságokat, a Viberem, de senki sehova. Érkezik DJ Surci, 2 perc múlva egészen pontosan, és akkor viszont kajdózásra. Csácsú Micsel, sziasztok! Oh yeah!

tickets anymore.

hallották, Dejse! Na nézzük, szia Sulci, kellemes szép vasárnapot! Ő volt Kolozsi Imi. Szia Imi, kellemes vasárnap délután! Aztán majd jön a hangos étlap is, hogy DJ Simon mit is fog enni a jövő héten.

valamit szedd, de nekem nem adott belőle. Figyelj, olvasom tovább. Délután, amikor kinéztem a mikrofon mögül, azt... Na, még egyszer. Igen, kinéztem a mikrofon mögül, láttam azt a sok embert, amikor ott van Jakab Szálláson a színpad mögül. Te mit szedsz? Jövő holnapban. Csúszni, szép napot kívánok mindenkinek, Szabad Szállásról. Na, aki ott lesz, Jakabon. Hát sokan leszünk, remélem. Nem sokára mondom az infókat, Jakab Szállásról, a 7. Super DJ Rádió találkozó.

Hol? Jakab szállás, Aero Hotel. Július 24, 25, 26. 7. Super DJ Rádió találkozó. Még lehet foglalni helyet. 0620

Tudod, kívánság műsor DJ Csabinál vasárnaponként, vagy a... Vagy a... Hogyan, mikor volt? Aztán pénteken, igen, mert pénteken hallgattam. Boriskánál.

Noha, emlékeket, hát ébresztünk ki, Pamarc Helena. És itt van Robika Amper, Robi bácsi, pálcika ember, hopp egy viszki. Jaj! Itt van kötök öcsi, szia öcsi! Örülök meg, hogy együtt. Na Robikám akkor, Isten értesen, sokan névnapod alkalmából. Sziasztok, jó, hogy itt vagytok.

szóval kezdjük újra előről. Szia kedves DJ Sorszé, sziasztok szuperek! Encsike jelenléti Pipa. Ugye a Terminátor lány mindig visszatér. Kívánok csodás, szép délutánt neked és minden kedves SDR hallgatónak. Jó adást neked és sok-sok kagyló zófülecskét. Kíváncsian várom, milyen szuper muzsikákat hozol ma nekünk. Ja, és ne hagyd, hogy egész úton hazafelé azon gondolkodám, tehát oszd meg velünk, mi jár a kis kovakodban.

0-30-70-45-95-95-95. Erre a Viber számra írt ide Húscsava Zoli, ugye aki heteró. Szia Sulci, jó adást, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Remélem Panödő azért nem lesz, szeretnél Zolikám, szeretnél? Rajtam nem múlik. Robinak boldog névnapot kívánunk, de kevert, igen én. Szia Zoli!

eső, de mi kitartunk. Engedj valami napocska csalogató zenét nekünk. Puszilom a párom Tibit, és üdv a Vajkóciaknak. Hát akkor kitartás nektek ott az esőben.

Itt van velünk Kobuk is. Szia, Kobuk! Hát ahogy elnézem, te ahogy nagyon-nagyon dolgozol, jöhetnek a kajaképek, persze. Ja, és a szuper szól, hát köszönjük szépen. Most múlik pontosan. Ez a hasmenés mottója, igen, vagy akár más is lehet. Ugye Bruti meg is énekelte, hogy hogyan. De hát rádióban vagyunk, nem beszélek úgy. Mindenkinek a fantáziájára bízom.

És nézd meg, Bobuk nem bír magával, pedig ebédeltem, de folyik a nyár a számból. Olyan fantasztikus kaja képeket küldött, hogy ihaj. Még azt a gíroszt azért azt úgy megkóstolnám most. Ha jól emlékszem rá, akkor ti vagytok tényön a focipályán.

Szóval, ami kozsónk és az álmok futók, ne sírj! Jaj, Majoros Imi is itt van, hola amigo! Mi jó! Én úszkve 3-4 héttel ezelőtt ettem muflon pörit, finom volt csípőse, ó, hallod, nem hagytál belőle? Jakabra hozhatnál belőle. De várj, egyszerre mentem ilyen, nem is tudom, trélerre valahova, mit tudom én, vagy nem tudom. De jöttek velem szembe ilyen kitekeredett szarvú, elmondom, te jó Isten, miből van ez, mi ez?

itt van, megérkezett. A nyírvasvári fenegyerek Dávid is. Szia! Jelenne komoly legény búcsú után. Jaj, akkor most van macska, jaj.

Na várjál, várjál, nekem van deja vu, vagy én ezt a dumát már tegnap, a Dokit, tegnap nem tudtam hallgatni Dokit. De mi is volt, mit hallottál, hogy Pusztika Encsike lemaradt ennyi, vagy mi van? Most akkor merre vagyunk arca előre?

0: Na még egyszer. Július 24, 25, 26, Jakab Szállás, Aero Hotel, 7. szuper találkozó. Szállásfoglalás 06 20 344 30 50, Lakner Évinél.
1: Azt mondják, részleges vagyunk, pedig csak szűnni akarom.
0: És akkor majd a Aero Hotelban pénteken belecsapunk, aztán majd vasárnap hagyjuk abba. Folyamatos élő műsor, amit természetesen a rádió is közvetíteni fog. Hogyne?

Üzd mindenkinek, Simon Tornyáról. Jó zenék vannak, köszönjük. Nagyon szépen köszönjük mi is. Sziasztok, kellemes vasárnap délután. Hello István, hello Simon Tornya.

mit tombban néznétek, Krista azt írja, kedves Sorci, mindig örömmel hallgatunk, de mindig éhes leszek DJ Simon ajánlataitól. Ő nem ajánlata.

Jut eszembe, Keki, még a nyúlpörkölt előtt meg kell kóstolnunk Jenőnek a hagyomás babját, amit tárcsán fog megcsinálni. Aztán majd utána már jók lesznek a nyulak.

Na szóval, július 24-25-26, Jakab Szállás, Aero Hotel, Super DJ Rádió 7. találkozója. Hely még korlátozott számban van, úgyhogy siessetek!

Budapest, Miskolc. Jó Istenem. Szóval. Jövő héten vasárnap 15 órakor találkozunk itt az éterben. Addig is mindenkinek

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon szép kora estét kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor már a 80-as évek kapják a főszerepet vasárnap 18 órától egészen 20 óráig. Én vagyok veletek, és ilyenkor az van ugye, hogy a 80-as évekből csemege muzsikák jönnek, ugye mekkora volt ez a zene, Computer Music, Suzy Quattro zenélt nekünk. Hát gyerekek, a lehetőség ott van megint, hogy rám írtok, és akkor mondjuk, hogy kéritek kedvenc zenéiteket, és én nagyon szívesen le fogom játszani. Ma is lesz olyan, hogy fél óra tiszta zene. Egyébként ezeket a zenéket mindent sajnálom, hogy bele kell beszélni, hát muszáj ugye megszólalni, de én legszívesebben azt csinálnám, hogy egy nagyon komoly zenei összeállítás csak így simán letolnák, végighallgatnám a zenék azok önmagukért, beszélnek, szólnak. Hát gyerekek, nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek ugye, hogy tudtok nálam zenét kérni. Nos, hát kedves barátom Misa István, ő volt az első, aki már is írta, hogy csodás este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdélyszentgyörgyből, az Isa családi jelen. Örül neked, már vártunk, és persze, hogy jöhetnek azok a szuper muzsikák. Csodás estét kívánunk mindenkinek, hát és már nagyon szépen köszönjük. Azt mondom, hogy tarts velünk, mert hát lesz kedvenc előadótól, például Fancy-től két nagyon-nagyon komoly muzsika. Az egyik a Slice Me Nice, és ugye ezt én egy extended, egy 2025-ös extended verzióba fogom játszani, és ettől komoly ez a muzsika, mert egyébként tudom, hogy mindenféle fajta verzióba te már ismered, de most én hoztam egy ilyen verziót is. Aztán Kollár Gábor, zenében az energia, hát nem, Gábor, szerintem ez így van, amikor zenét hallgatunk, az az energiát, amit a zene ad nekünk, az mi, a testünk, a szervezetünk simán átveszi, gondolom én, vagyis hát én így vagyok ezzel, és ettől tudjuk a zenét szeretni. Hát Gábor, azt mondod, hogy szabadszállásról jelentkezel, ugye? Hát nagyon örülök, hogy szabadszállás is jelen van, és kívánok neked nagyon-nagyon kellemes zenehallgatást, Encsike is, aki mindig velünk tarthat. Nagyon örülök, Encsike, hogy itt vagy. Hát egy kicsit lejjebb veszem a zenét, mert a saját hangom sem hallom. Nos, hát Encsike, szia! Te azt írod, hogy szia, kedves Zsolti! Sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, kellemes zenehallgatás, jó adást neked, mármint nekem, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm az, hogy te mindig velünk tartasz először is, és hát nem feledkezel meg a műsorvezetőkről, ugye, és mindig jelzed, hogy itt vagy, és kívánod nekünk a jókat, mi pedig kívánjuk neked is szintén a jókat. Nos, hát nem fogom ezt a zenét már visszatekerni, mert majd lesz még alkalom arra, hogy meghallgassuk. Jöjjön mindjárt egy meglepő muzsika, és nem is akarok mondani semmit. A zenéről csak annyit mondok, hogy nagyon nagy muzsika is, természetesen kibővített verzió, extended, de aztán azért azt elmondom, hogy lesz itt olyan nálunk egy nagyon-nagyon új verzióban, mint Gina és a Let Me Free című dal. Hát gyerekek, ez akkor át fog szólni, hogy nagyon nagyot, de előtte még jöjjön a meglepő muzsika.

gyerekek, én elárulom nektek, hogy David Imáth hallottuk is a Time Machine című dalt, ami egy bentire még ben szólt. Nos, de a következő zenébe már nem szeretnék belebeszélni elejétől végéig, még én is szeretném meghallgatni Gina Let Me Free című dalát, ami egy nagyon-nagyon jó kis újfajta hangulatú feldolgozásban fog szólni. Közben Bandisné Tonka Krisztina azt írja nekem, szia Zsolti, hallgatunk, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és én is kívánok nektek áldást, és természetesen egyben jó zenehallgatást nektek, és ugye mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ma egész nap is, ugye, meg hát este felé is a Super DJ Rádiót fogja hallgatni. Érdemes, én azt mondom, hogy érdemes minket hallgatni. Egy, hogy változatosak a zenék, a másik, hogy változatos, azt még azt mondom, hagyján. De a legjobb zenék, a legigényesebb muzsikák szólnak itt a Super DJ Rádión. Én is egyébként egész nap a Super DJ Rádiót hallgatom. Nos, hát akkor hagyjon Gina és a Let Me Free című dal.

gyerekek, én mondom nektek, hogy amit most hallunk, ez egy hatalmas muzsika volt a 80-as években. Mike Cannon zenél nekünk, azt mondja, Voice in the Dark, és hát én ezt megint úgy játszom, hogy egy nagyon jó kis feldolgozásban. Na, de azt remélem tudjátok, hogy ez a zene valamikor azért nagyon-nagyon sok egyvelekben ott volt. Tehát, hogyha megjelent egy egyveleg, akkor biztosak voltunk benne, hogy ez a szám ettől az előadótól biztos, hogy benne lesz, és benne is volt.

gyerekek, én biztos vagyok benne, hogy ti úgy gondoljátok, hogy most a Modern Talking együttes hallottuk, hát nem, de bizony az ő számokat hallottuk, a Cherry Cherry Lady-t, viszont az együttes pedig a Vocal Control együttes zenélt nekünk. Nos, hát egy kérés is érkezett, Kolozsi Imi barátunk azt mondja, hogy egy London Boys Love Train című dal mindenképpen szóljon, szólni fog Imi, ígérem, sőt, olyan hamar fog szólni, hogy el sem hiszed. Aztán Gyula barátom azt írja nekem, hogy szia, jó adást kívánok, buliban is fülellek, hát Gyula, nálunk tudod, hogy mindig buliban, és hát kívánok neked nagyon-nagyon jó fülelést, közben Fater is megérkezett, ő azt mondja, hogy szép estét kívánok, Zsolti, jó adást neked, és a hallgatóknak kellemes rádiózást kívánok, Sofron Gari jelen, hát Fater, nagyon örülök, hogy jöttél, és hát én tudom, hogy mi van ott nálad a Gariban, hát adjál neki, azt mondom, hagyd szóljon, mert hát meg tudjuk döngetni, és hát Imi, figyelj, mert ugye olyan hamar fog szólni London Boys-tól a Love Train című dal, hogy azt el sem képzelnéd.

Nos hát gyerekek, ahogy ígértem, már egy fancy zenét lejátszottam, és még egy még hátra van, azt is le fogjuk játszani hamarosan, de hát előtte még sok-sok jó zene, amiben nem szeretnék majd belebeszélni. Viszont mindenki figyelmébe tudok ajánlani egy nagyon-nagyon high energy zenét remixben, a Don't Stop című dalt, és hogy ki fogja játszani Paul Parker. Hát ő nevét ritkán mondom, viszont azért megérdemelni, hogy sűrűbben játszom a zenét, de úgy döntöttem, hogy ma mutatok nektek tőle egy nagyon-nagyon muzsikát. És hát közben üdvözlöm Emmát, aki azt mondja, hogy hát nagyon jó ez a rádió. Hát Emma, hogy ne lenne már jó ez a szuper DJ rádió, és ez tényleg nagyon-nagyon jó. És hát kívánok én neked nagyon-nagyon kellemes zenehallgatást.

Nos hát gyerekek, az ígért muzsika Paul Parkertől a Don't Stop című dal. Egy igazi, amúgy is ez egy high energy muzsika, de egy igazi high energy remixbe fogom játszani, kimondottan a White fülügyeknek.

Gyerekek, közben Émi barátunk azt mondja, vagyis azt írja, hogy ő szívesen meghallgatna egy Simply Red muzsikát. Hát Émi, figyelj, mert tőle is tudok hozni olyan zenét, amire azt mondom, hogy csúcs. Tehát nagyon-nagyon jó muzsika. Most egy ilyet fogok játszani neked, és meglepi, hogy mit fogunk hallgatni. Közben kedves Mazsi is csatlakozott hozzánk a Super DJ Rádióhoz, aki azt írja, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti. És hát, hogy ő is szereti Simply Red zenéjét, hát Mazsi, akkor a legjobbkor jöttél. Szia, nagyon szép estét és jó zenehallgatást kívánok neked, és igen, hát örülök, hogy megjöttél hozzánk. Nos, hát akkor szóljon neked is egyébként ez a zene, amit most Émi kért, ugye, vagyis ez az előadó, szerintem nálad egy kedvenc, egy nagyon kedvenc előadó.

gyerekek, az idő az olyan gyorsan megy, hogy ez iszonyat fő. Még azt is mondanám, hogy hihetetlen, hogy a jó zenére milyen gyorsan megy az idő. Egy fél óra tiszta zenét ígértem nektek. Hát ezt már el kell, hogy indítsam, ezt a fél óra tiszta zenét, mert hát nem lesz rá időnk.

Hölgyek és urak, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, Pet Shop Boys Domino Dancing. Nos hát közben, amíg ment ez a fél óra csak zene, addig én itt Imi barátommal közben háttérben ugye írogatunk és beszélgetünk, és hát ő megkérdezte tőlem, hogy mik ezek a zenék, még nem is ismeri őket. Hát ezek a zenék igencsak 40 évnél öregebb muzsikák voltak, tehát nem mai zenéket hallottunk, és eszembe jutott egy eset, egy ismerősöm nálam, és ugye én hallgatom ezeket a régi zenéket amúgy is, tehát nálam mindig szól a zene, már csak azért is, ugye, hogy ismerkedjek a zenével, még a régi zenékkel is. Hallgattam Patrick Kovlej Lift Off című dalát, és az ismerősöm, ugye ül a fotelban, közben jár a lába ezerrel, ugye felvette az ütemet, és azt mondja, hogy ő ezt a zenét, ezt nem szereti, ezt ő nem is hallgatja meg, nem is szereti, de a fotelban majdnem táncolva mondja ezt, hogy ezt ő nem, neki ez nem jön be. És akkor kérdezem tőle, hogy miért te mit szeretsz, milyen zene jön be, és akkor mondta, hogy milyen, hát na jó, akkor kapcsoljunk be olyan zenét, és azt mondta, hogy na ezt a zenét már, ezt már szereti. Na de, nem mozgott a lába, nem vette fel az ütemet, semmi, direkt én végigjátottam a zenét, hogy megnézzem, hogy beindul-e a zenére, tehát végigjátszottuk, meghallgattuk, és majd utána visszatértünk ugye Patrick Kovlejhez, a 80-as évek nagy és szinti, mondhatnám azt, hogy a szinti pop királya volt Patrick Kovlej, nagyon jó zenéket hozott nekünk, és megint a srác keze lába elkezdett járni, és azt mondja, hogy ő ezt nem szereti. Na hát én erre azt mondtam neki, na figyelj már egy kicsit, basszus. Te nem tudod, hogy milyen zenét szeretsz. Nem vagy tisztában azzal, hogy melyik az a zene, amelyik téged megindít és megfog. Mert hát az a zene, amire nem indul be egy ember, nem jön át, nem érzi át a zenét, azt nem szeretheti. Esetleg azért szeretheti, hogy másnak megmutass, hogy na hát ő ilyet szeret, de nem megy át neki az a muzsika. A zene akkor jön át, amikor föl tudod venni az ütemet, át tudod érezni, és hogyha esetleg olyan van, hogy hallgatod a zenét, és neked viszont jár a lábad, ugye a zene ütemére, ne mondd azt, hogy ezt a zenét nem szereted, mert megindított a muzsika. Nos, Émi, ezt neked szerettem volna elmondani.

Hát hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meg velem tartottatok, és ugye meghallgattátok ezt a zenei szállítást, ami a 80-as évekről szól, de azért volt benne egy kis csalás, és elárulom nektek. Egyébként én mindig csalok az elköszönő zeném, meg Kolozsi Imi barátunk kérésére. A Hedővény együttes a Rock My Heart című dala lesz, és hát ne feledjétek, hogy 20 órától jön hozzátok a Live Man, hát ő egy kicsit őrületes, nagyon jó, de őrületes muzsikákat hoz mindig, ugye én csípem az az igazság, szeretem az őrült muzsikákat is. Viszont kedden én is jövök hozzátok, és hát én is őrült muzsikákat hozok a 90-es évekből, de én csak is a 90-es évekből fogok most nektek játszani zenéket, és keverem, úgy fogom keverni, hogy lesznek feldolgozások, lesz egy Dream Dance, és lesz a Eurodisco, amit ugye mindenki szeret, ezért hozom így vegyesen. Hát további jókat kívánok nektek, és érezzétek jól magatokat továbbra is, azt mondom. És hát ugye mindjárt itt van Live-ben, most pedig Hardaway, Rock My Heart című dala Imi barátunk kérésére. Jó hét nektek, sziasztok!

lesz közönség találkozó. Hirdetett van egyes platformunkon. Lehet jelentkezni a szállásokért. Azt lehet, hogy találkoznunk. Azt a jó zenélenek szórakozni. Együtt, közösen.

www.radio.hu. Oda lehet nekem most konkrét idogatni a Viberen számon keresztül a Viberre. Akkor a jumpos stílus után megyünk tovább. Klasszikussal.

Akkor szépen viszonyok a klasszikusokhoz, itt a Super DJ Rádion keresztül, jól van Tulajmentől, www.superdjradio.hu, és ott lehet írogatni nekem a Viber számon keresztül, de... Plusz, mert a máshol is jár, és pasiból vagyok, és csak egyfelé tudok gondolkodni, meg figyelni. Lesz találkozónk is. Az is minden is platformon megtalálható, hogy hol, hogy is kell rendkezni. Úgy gyerekben kéne beszélni, tanár is. Hát, jó. Ja.

A szöveget megkaptam, köszönöm szépen. Érdekes a kiejtése. De jobb, mint az enyém.

Akkor, amikor ilyenkor szoktam mondani, bankosok, gyertek! Lesz majd picinkit elkrabb is. Itt a Sveriges Rádión keresztül, magamtól, Ivan-től.

Akkor véget ír a munkamára. Live munkatárában, live volt itt a Super DJ Rádion keresztül. Legközelebb jövő héten leszek majd ható. Ugye egy vasárnap, de lehet majd beugorok hétköznap is. És akkor picikéli más stílussal fogok jönni. Ahogy hirdetjük, lesz találkozónk is. Minden egyes platformon kint van. Facebook oldalunkon is lehet oda jönni. Két éjszakára. Megnézni a Facebook oldalunkon, a Super DJ Rádiónak honlapján is. www.superdjradio.hu. Én köszönöm szépen, hogy Istenek itt voltatok. Én köszönöm szépen, Alex, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, Encsike, itt voltatok, pusztantást nektek.

Benzimán megyek elfele, jó éjszakát kívánok. Szép jó estét neked is. Tudod, mikor kell bejönni. Na, akkor kell a jövő héten, vasárnap este 8-tól, teljesen este 10-ig, itt a Super DJ Radio keresztül, jogom a live-en lesz.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Péter DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Okay, come on! 1, 2, 3.

Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

Yeah. Hyper, hyper.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.